0: Magyar Hírmagazin.
1: Jó estét kívánok, kedves hallgatóink! Az ORF Kismartoni stúdiójából Palágyi Zsófia köszönti Önöket. Műsorunkban ma este szó lesz egy különleges jubileumról, a Visfontis Egyesület 11 éves munkájáról, amely immár 6 országban segíti a hátrányos helyzetű gyermekeket. Az ORF magyar szerkesztőségének adott interjúban Otrubai Ágnes elnök az elmúlt évek eredményeiről, a most is zajló bicikligyűjtési akcióról, valamint a holnapi ünnepi koncertről is beszélt. Egy fiatal magyar karmester, Erdei Simon pályakezdő, mégis mozgalmas nyaráról is hallhatnak, aki a Bécsi Műszaki Egyetem zenekarának élén új fejezetet nyit az együttes történetében. Végül pedig a sportvilágba is betekintünk. Ausztria ismét világbajnoki mérkőzésen lép pályára, a szurkolókat pedig korai ébresztő és különleges közös szurkolás várja Kismartonban, itt nálunk, az ORF tartományi stúdiójában. Tartsanak velünk! Ma este egy olyan szervezet munkájába nyerhetnek betekintést, amely több mint egy évtizede dolgozik csendben, mégis kitartóan a hátrányos helyzetű gyermekek jövőjéért. A Visfontis Egyesület 6 országban, Ausztriában, Magyarországon, Szlovákiában, Ukrajnában, Romániában és Szerbiában segíti a fiatalokat abban, hogy jobb esélyekhez jussanak, hangszerekkel, iskolai felszerelésekkel, laptopokkal és élményprogramokkal támogatják őket, hogy új lehetőségek nyíljanak meg előttük. A szervezet most 11 éves fennállását ünnepli, és ennek alkalmából Kismartonban jubileumi koncertet is rendeznek, szerdán, azaz holnap este 19 órakor a Joseph Haydn Privát Hochschule dísztermében. Hogy hogyan látják az elmúlt 11 évet, milyen történetek állnak a számok mögött, és milyen jövőt képzelnek el a szervezet számára, erről is beszél Otrubai Ágnes, a Visfontis elnöke szerkesztőségünknek adott interjújában.
2: 11 év, az egy, hogy hosszú idő vagy rövid, az ugye nagyon relatív, de egy egyesület életében igen. És pontosan 11 évvel ezelőtt alapítottuk az egyesületet, és mondhatom, 10 nagyon szorgalmas év van mögöttünk.
1: Melyik eredményükre talán a legbüszkébb?
2: Ez egy nagyon összetett dolog, hiszen minden egyes cselekedetünk egy kis kristály, amiből egy szép kép kialakulhat. Mi szociálisan hátrányos helyzetű gyerekeket, fiatalokat támogatunk, de az ő helyzetüket is komplexen kell nézni. Sokszor olyan gyerekekről van szó, akik harmadik generációban már úgy élnek a családok, hogy nincs munkájuk, nem egy rendezett családi körülmények között. Tehát itt a családokat is támogatni kell valamilyen módon, és mi nem tudjuk az ő életüket, helyzetüket megváltoztatni, de hogy a gyermekeknek élményeket tudunk nyújtani, hogy megmutatjuk azt, hogy érdemes tanulni, és amikor egy szülőtől azt halljuk, hogy nekem nem volt ilyen jó, de a gyerekemnek legyen már jobb, akkor tudom, hogy itt már egyenesben vagyunk, és erre vagyok tényleg a legbüszkébb, ha ezt a mondatot hallom.
1: Van esetleg most bármilyen kezdeményezés, aktuális akció, amihez mondjuk a hallgatók is csatlakozhatnának, amivel segíteni tudnák ezt a kezdeményezést?
2: Abszolút. Tulajdonképpen, ha egy számot mondok, hogy 21 biciklire van szükségünk, az nem olyan sok, de mégis annak a soproni gyerekotthonnak, akinek most próbálunk 21 biciklit lányoknak, fiúknak, kicsiknek, nagyoknak gyűjteni, lehetőleg újat, vagy nagyon jó állapotban lévőt, akkor ha bárkinek van ilyen kedve, hogy akár van otthon egy olyan bicikli, ami tényleg jó állapotban van, hiszen a biciklivel közlekedni az egy veszélyes dolog is, és úgy gondolja, hogy ezzel minket segíteni akar, akkor megtalálja a honlapunkon ezt a felhívást, és nagyon-nagyon hálásak lennénk érte. Jön a nyár, a gyerekek ott ülnek az otthonban, és ha egy kicsit biciklizni tudnak, az nekik nagyon nagy öröm.
1: Ugye holnap lesz egy ünnepi koncert Kismartonban, Eisenstadtban. Mitől lesz különleges ez az esemény?

0: Az esemény attól lesz számomra különleges és nagyon-nagyon örömteli, hogy fellép Bardanics Csanád, aki az első ösztöndíjasunk volt 12 évesen, amikor már látszódott, hogy nagy tehetséggel van dolgunk, nem volt saját zongorája, és a Visfontisztól kapott egy zongorát, ami hát egy nagyon nagy segítség volt és munkaeszköz, és ma már nemzetközileg is egy elismert fiatal művész, és ő fellép a koncertünkön, és egy meglepetés is várja a résztvevőket, amit most sajnos nem árulhatok el, mert ha elmondanám, akkor a meglepetésnek vége lenne, de nagyon várunk mindenkit, akinek kedve van egy szép koncertet meghallgatni, és a meglepetést is megtudni, hogy mi az. Holnap este 7 órakor a Joseph Haydn privát hochschulén, a Gloriette elén. És esetleg egy következő beszélgetésben elárulom, hogy mi volt a meglepetés.
1: Még hadd kérdezem meg, hogy milyen jövőt képzel el a Visfontis számára?
0: Úgy gondolom, hogy amit mi csinálunk, az tényleg csak egy csöpp a tengerbe, de szeretnénk ugyanezen az úton fejlődni, nem akarunk nagyobb egyesületté válni, hiszen a mi erősségünk az, hogy személyesen jelen vagyunk mindenütt. Minden egyes fillér, amit mi adományba kapunk, privát emberektől, szervezetektől, utolsó fillérig odaadjuk, tehát mi teljesen önkéntesen dolgozunk, a költségeinket magunk fedezzük, és hogy ugyanúgy fejlődni tudunk ezeken a településeken, ahol ma 6 országban 12 partnerorganizációnk van, ezt meg tudjuk tartani, és itt fejlődést tudunk mutatni.
1: A Bécsi Műszaki Egyetem zenekaránál új fejezet kezdődött, a több mint 4 évtizedes múltra visszatekintő együttes élére idén egy fiatal magyar karmester került. Erdei Simon néhány hónapja vette át a TU Orchestra Wien vezetését, de már is egy sűrű, nyári koncertsorozat előtt áll a zenekarral. A klasszikus műsorok mellett filmzenei est, nemzetközi együttműködések és rangos fellépések is szerepelnek a programban. A Kupola termi nyitókoncerttől a salzburgi közös produkciókon át egészen a kirchstetteni kastélyfesztiválig vezet az út. Hogyan áll össze egy ilyen sokszínű nyári évad, és milyen kihívás a zenekar élén dolgozni a fiatal karmester számára, erről beszél Weber Katalin kolléganőmnek, Erdei Simon.
2: A zenekar az már 42 éves, 1984-ben alapult. Én nagyon friss vagyok, idén januárban nyertem meg a próbavezénylést, és márciustól kezdve próbálok velük.
3: És már is jön egy ilyen nyári koncert, illetve kettő is.
2: Pontosan, igazából nagyon-nagyon várom, ugye két teljesen különböző programmal készülünk. Az első az igazából egy klasszikus program, sok romantikus zenével, Richard Strauss-szal és Weberrel. Az első koncert az itt Pécsben, a Kuppelsaalban, a TU kampuszon, a második koncert Salzburgban lesz, a Salzburgi Egyetemi Zenekarral, és lesz egy harmadik szintén Bécsben.
3: És a salzburgi, tehát az egy együttműködés, említette az ottani egyetemmel.
2: Pontosan, és ott a Orchesterhausban, a Mozarteumban fogunk majd koncertet adni. A program első felét az salzburgi zenekar fogja játszani, a másodikat pedig mi, és majd a közönség meglepetésére lesznek ilyen közös fellépéseink is. És a filmzene koncert az pedig augusztusban lesz, majd a szabadtéri koncert Kirchstettenben.
3: Különböző program, különböző repertoár. Mikor mit választ ki szívesen az ember, vagy ezt kiválasztja ki, ebbe is van beleszólása?
2: Szerencsére van beleszólásom. Igazából mindig máshogy történik ez. Próbáljuk úgy igazítani, hogy a zenekar profitáljon belőle, hogy a zenekarnak legyen elég ideje ezt a repertoárt bepróbálni. Mivel amatőr zenekarról van szó, fontos az, hogy azért mindenkinek jusson játszani való. Próbálok olyan programokat összerakni nekik, amikben mindenkinek azért van dolga, és mindenkinek olyan dolga van, amit szívesen csinál. Másrésztről pedig egy folyamatosan fejlődő zenekar, és szeretném, hogy már a mostani magas szint fölé is tudjunk menni, éppen ezért nagyon fontos a program kiválasztásban az is, hogy abból tudjunk sokat tanulni, mind a zenekar, mint pedig én is. Hogyha most ugye az első programról beszélünk, ott igazából Richard Strauss-ot emelném ki, én a Halál és megdicsőülést választottam ki így a zenekarnak, ami így első projektként egy nagyon jó kalandnak bizonyult, és bizonyul. Szóval, hogyha a szívem csücskének kéne egyet választani, akkor azt választanám. És a filmzenés projektben pedig hát nagyon sok jó filmzenét játszunk, és nagyon sok izgalmas, különböző filmzenét. Talán ami a legjobban tetszik, az ez a Disney meséknek a filmzenéi. Most itt főleg talán a programból az Aladdinra gondolom.
3: Mennyibe lehet egy karmester kreatív?
2: Szerintem lehet kreatív, és ez a darabtól függ, hogy éppen mennyire megengedett. Itt most a filmzene koncerttel kapcsolatban például nagyon sok darab, amit játszunk, az nem az eredeti zenekari átiratban szerepel, hanem a zeneszerzőnek a darabját, aztán egy valószínűleg egy másik zeneszerző átírta esetleg kisebb apparátusra, vagy összeillesztett zenei részeket, és éppen emiatt amúgy sokszor a tempójelzések, vagy pedig az átmenetek nem teljesen ugyanolyanok, mint amilyen a filmben szerepelt. Én ilyenkor néha szoktam venni a bátorságot, és ezeket az átiratokat megpróbálom úgy átírni, vagy hát hangokat természetesen nem változtatok, csak mondjuk a tempóval, vagy a karakterrel úgy bánni, hogy az eredeti darabra még egy fokkal jobban hasonlítson. Sport.
1: 17 év után ismét világbajnoki mérkőzést játszik Ausztria a labdarúgó világbajnokságon. A rajt ráadásul már időszámításunk szerint szerda hajnalban lesz. A találkozón Ausztria-Jordánia ellen lép pályára San Franciscóban. A kezdő sípszó 6 órakor hangzik el. A mérkőzéshez az ORF is teljes műsorral készül. Az ORF 1 VM Studio című élőadása már 5 órakor elkezdődik. A világbajnokságot az ORF összesen mintegy 150 órányi élő közvetítéssel kíséri, a csoportkörben pedig a nagy időeltolódás miatt több mérkőzés is a hajnali órákban kezdődik, a szurkolóknak tehát ezúttal valóban korai ébresztőre lesz szükségük. A burgellandi rajongóknak azonban nem kell egyedül követniük a mérkőzést. Eisenstadtban, Kismartonban Public Viewing várja holnap hajnalban a szurkolókat az ORF Burgenland tartományi stúdiójában. Időjárás. Ma este és az éjszaka folyamán változóan felhős égboltra számíthatunk, helyenként kisebb eső is kialakulhat. A nyugatias szél mérsékelt marad, az idő pedig enyhe lesz, a legalacsonyabb hőmérséklet 13 és 17 fok között alakul. Holnap szerdán már melegebb idő érkezik, de marad a kissé változékony jelleg. A napsütés, felhők és elszórt záporok váltakozására kell készülni. Délutántól pedig helyenként egy-egy zivatar sem kizárt, a széljárás élénk északkeleti lesz. A hőmérséklet 29 fokig is felemelkedhet, a levegő többfelé párássá, fülletté válhat. Kedves hallgatóink, köszönjük, hogy ma is velünk tartottak, holnap ismét friss hírekkel várjuk Önöket. További szép estét, viszont hallásra!